A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you. Without a dope beat. Step two.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Vissza!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új médiatanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új médiatanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseny idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén is találunk összösöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 23-a reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Visszaállították a kötelező kamarai tagságot az orvosok számára. Ki tud többet Írországról címmel hirdettek vetélkedőt iskolásoknak. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak kedden az országgyűlés. Az előterjesztést 135 igen, 50 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el a parlament. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Pécs, Orfű és Kovács Szénája települések önkormányzatai közös pályázati igény nyújtottak be a versenyképes járások programban még 2025-ben. A cél egy járda építése a Magyar-Ürögi úton. Pécs honlapján az olvasható, a konzorcium több mint 51 millió forint támogatásban részesült erre a célra. A támogatásból a Magyar-Ürögi úton a Fülemüle utcától mintegy 100 méteres szakaszon létesítenek járdát. A munka a napokban elkezdődött, és várhatóan október közepére fejeződik be. Felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt a bíróság hétfőn elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását. A pécsi törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított szombaton éjjel Pécset késekkel támadva próbálta megszerezni egy másik férfi telefonját. A gyanúsított előbb a pontos időt kérdezte meg a sértettől, majd amikor az elővette a mobilját, megpróbáltak kitépni a kezéből. A bíróság végzése ellen a gyanúsított és védője fellebbeztek, így a határozat még nem végleges. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Te Szedd akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát október 12-e és 18-a között rendezik. A cél pedig az, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének fontosságára, népszerűsítsék az önkéntességet és erősítsék a környezettudatosságot. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint az akcióhoz szeptember 27-én éjfélig lehet csatlakozni a szelektálok.hu oldalon. Baranya megyei általános iskolák felső tagozatosainak hirdetett tanulmányi versenyt a Europe Direct Baranya. Július 1-én Írország vette át az Európai Unió tanácsának elnökségét. Ebből az alkalomból hirdették meg a Ki tud többet Írországról című vetélkedőt. A csapatoknak egy 10 napos ír körutazás megtervezése és annak videós prezentálása a feladatuk, de választhatják Írország videós bemutatását is tetszőleges szempontok alapján. A jelentkezési határidő november 2-a. A részletekről a Europe Direct Baranya elérhetőségein lehet tájékozódni. Október 1-én ünnepeljük az idősek világnapját. Pécsett hagyomány, hogy ebből az alkalomból a szépkorúakat koncertekre várják a Kodály központba. Idén a Solti Nemzetközi Karmesterverseny pécsi elődöntőire várják az érdeklődő időseket október 1-e és 3-a között. A világ minden tájáról érkező karmesterek a Pannon Filharmonikusokat vezénylik majd összesen 6 koncerten. A hangversenyek előzetes regisztrációval látogathatóak, a jegyek átvételére a Kodály központban van lehetőség. Dílereket fogtak el Baranyában. A baranyai rendőrök a Mecsek kommandó segítségével a napokban fogtak el egy 52 éves férfit az M60-as autópálya Szajki pihenőjénél. A férfi autójának átvizsgálásakor több mint 100 g értékesítésre szánt kristályos anyagot találtak. Bűntársát, egy 32 éves férfit pár nappal később Mohácson vonták ellenőrzés alá. Ő is egy autóban ült utasként, és amikor meglátta a rendőröket, valamit kidobott a járműből. Erről szintén kiderült, hogy drog. A rendőrök mind a két dílert előállították, az ügyben kábítószerkereskedelem miatt indult nyomozás. Közmeghallgatást tartanak hamarosan Bogádon. A község képviselőtestülete október 14-én délután 6 órától a helyi művelődési házba várja a lakosokat és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit. A közmeghallgatáson a helyi közügyeket érintő kérdéseket lehet feltenni, illetve javaslatokat is várnak. A részletekről a község önkormányzatánál lehet tájékozódni. Szüreti mulatságra készülnek Hirden. A szervezők azt írják, a településen működő egyesületek és civilek összefogásának köszönhetően a tavaly átadott közösségi házhoz várják az érdeklődőket október 3-án. A rendezvény délután 3 órakor felvonulással indul. A gyülekező az idősek otthonánál lesz, majd a menet táncosokkal, lovasokkal, lovaskocsikkal együtt vonul a közösségek házához. Itt az udvaron színpadi produkciók várják a közönséget, a nap pedig szüreti mulatsággal zárul. Csaknem 2000 négyzetméteren égett száraz, füves terület hétfőn hajnalban, Zengővárkony külterületén a 6-os út mentén. A pécsi, bonyhádi és komlói hivatásos, valamint a mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották az esethez, ők oltották el a lángokat. A katasztrófavédelem beszámolója szerint az eset során kár nem keletkezett, és személyi sérülés sem történt. Harmadik alkalommal rendezik meg az Átadráván félmaraton futó terepfutó versenyt, gyalog és kerékpáros teljesítménytúrát. Az esemény szeptember 26-án zajlik majd. A program célja az aktív életmód népszerűsítése, az esemény különlegessége pedig az, hogy a résztvevők megismerhetik a Dráva mente, az Ormánság és a Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékeit. A részletekről a Nemzeti Park igazgatóság honlapján lehet tájékozódni. A labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának következő fordulójában városi mérkőzésre kerül sor Pécsett. A PMFC ezúttal a PTE Peaccal találkozik. A meccsnek a PMFC stadion ad majd otthont, de a PTE Peac a pályaválasztó. A PMFC eddig hibátlan teljesítménnyel vezeti a tabellát, míg a PTE Peac a negyedik helyen áll. A szombati meccs délután 4 órakor kezdődik. A héten és jövő héten is szünetel az első és másodosztályú labdarúgó bajnokság, mivel a magyar labdarúgó válogatott egymás után 4 nemzetek ligája meccset is játszik 2 hét alatt. A magyar válogatott pénteken Ukrajna, egy héttel később Georgia válogatottját fogadja Budapesten a Puskás Arénában. Jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig ismét Ukrajna lesz az ellenfél, utóbbi meccset a szlovákiai Nagyszombaton játsszák. A négyesből az első helyezett feljut, az utolsó kiesik. Ez volt a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

És ez egész héten így lesz, mint ahogy egész héten, egész hónapban, egész évben mindig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak itt a Best FM-en, ez a mai Best reggelben sem lesz másként. Jön már is a Hubastank és a Dubliszen.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, hogy a Spice Girls és Madonnát most a Black Eyed Peas-t is hírbe hozták a jövő évi Coachella fesztivállal, sőt, a pletykák szerint az eredeti felállásban lépnének majd színpadra a fiúk, illetve a lány, vagyis Fergie, yeah. Apple the App, Will.i.am és Tabu. Hogy ebből mi igaz, ezt nyilván csak a zenekar menedzsmentje meg a Coachella szervezők tudják. Egy biztos, nálunk most a Don't Lie érkezik itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155. Hogyha ne adj Isten, ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet láttok, vagy látok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, ami tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kábítószerkereskedelem miatt indult eljárás két férfi ellen Baranyában. Ma is 20 fok közelében alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Dílereket fogtak el Baranyában. A baranyai rendőrök a Mecsek kommandó segítségével a napokban fogtak el egy 52 éves férfit az M60-as autópálya Szajki pihenőjénél. A férfi autójának átvizsgálásakor több mint 100 g értékesítésre szánt kristályos anyagot találtak. Bűntársát, egy 32 éves férfit pár nappal később Mohácson vonták ellenőrzés alá. Ő is egy autóban ült utasként, és amikor meglátta a rendőröket, valamit kidobott a járműből. Erről szintén kiderült, hogy drog. A rendőrök mind a két dílert előállították, az ügyben kábítószerkereskedelem miatt indult nyomozás. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát október 12-e és 18-a között rendezik. A cél pedig az, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének fontosságára, népszerűsítsék az önkéntességet és erősítsék a környezettudatosságot. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint az akcióhoz szeptember 27-én éjfélig lehet csatlakozni a szelektálok.hu oldalon. A labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának következő fordulójában városi mérkőzésre kerül sor Pécsett. A PMFC ezúttal a PTE Peaccal találkozik. A meccsnek a PMFC stadion ad majd otthont, de a PTE Peac a pályaválasztó. A PMFC eddig hibátlan teljesítménnyel vezeti a tabellát, míg a PTE Peac a negyedik helyen áll. A szombati meccs délután 4 órakor kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópont építési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. Ma sok napsütésre számíthatunk, de több-kevesebb gomoly felhő szinte mindenütt megjelenik majd az égen. Jelentős csapadék nem várható, elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videóklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams, ugye a most érkező dal videóklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videóklip miatt. Janos is the one!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Minden tiszteletem azoké, akik már így szerda reggel 7 óra előtt pár perccel érzik a lábukban a bugit. Rajtunk nem újjon. Jöjjön akkor egy kis Vendu Project, King of My Castle a következő órában hamarosan. Sőt, még őket is megelőzi a Delight, a Groove is in the Heart-tal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Járda épülhet a Magyarörögi út egy szakaszán. Napos felhős időre készülhetünk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pécs, Orfű és Kovács Szénája települések önkormányzatai közös pályázati igény nyújtottak be a versenyképes járások programban még 2025-ben. A cél egy járda építése a Magyarörögi úton. Pécs honlapján az olvasható, a konzorcium több mint 51 millió forint támogatásban részesült erre a célra. A támogatásból a Magyarörögi úton a Fülemüle utcától mintegy 100 méteres szakaszon létesítenek járdát. A munka a napokban elkezdődött, és várhatóan október közepére fejeződik be. Közmeghallgatást tartanak hamarosan Bogádon. A község képviselőtestülete október 14-én délután 6 órától a helyi művelődési házba várja a lakosokat és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit. A közmeghallgatáson a helyi közügyeket érintő kérdéseket lehet feltenni, illetve javaslatokat is várnak. A részletekről a község önkormányzatánál lehet tájékozódni. A héten és jövő héten is szünetel az első és másodosztályú labdarúgó bajnokság, mivel a magyar labdarúgó válogatott egymás után 4 nemzetek ligája meccset is játszik 2 hét alatt. A magyar válogatott pénteken Ukrajna, egy héttel később Georgia válogatottját fogadja Budapesten a Puskás Arénában. Jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig ismét Ukrajna lesz az ellenfél, utóbbi meccset a szlovákiai Nagyszombaton játsszák. A négyesből az első helyezett feljut, az utolsó kiesik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópont építési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, de több-kevesebb gomoly felhő szinte mindenütt megjelenik majd az égen. Jelentős csapadék nem várható, elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ma szeptember 23-án van a jelnyelv világnapja, és hát természetéből fakadóan mi itt ezzel a rádióban nem nagyon tudunk mit kezdeni, ettől függetlenül hatalmas tisztelet mindenkinek, aki ezt oktatja, terjeszti, használja, csak azért, hogy azokhoz is eljusson az információ, akik hallás vagy beszéd útján egy picikét nehezebben kommunikálnak. James Morrison és Nelly Furtado indítja a következő.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, az hagyján, hogy 2002-ben Ashanti egyszerre 3 dallal szerepelt a Billboard 100-as listájának első 10 helyezettje között, de ráadásul az első és a második helyet is ő foglalta el. Az első volt a Foolish, a második a Fedjoval készített What's Love, és még ott volt a legjobb 10-ben ez is. Jön az Always On Time Jarullal.

0: Best FM a legjobb zenék, hogyha valaki most még ott tud állni a szekrény előtt tanástalanul, hogy mit is vegyen föl mára, de mondjuk tegnapra már sikerült egy használható szettet összerakni, akkor annyit segítek, hogy valami hasonló az jó lesz mára is, mert hogy a mai nap is valami hasonló lesz, mint a tegnapi, sőt egészen pontosan ugyanaz lesz. 20 fokos nappali maximum, egy kevéske szél, kevéske felhő, szerencsére front és számottevő csapadék nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Visszaállították az orvosok kötelező kamarai tagságát. 20 fok fölé ma sem emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak kedden az országgyűlés. Az előterjesztést 135 igen, 50 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el a parlament. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt a bíróság hétfőn elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását. A pécsi törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított szombaton éjjel Pécset késekkel támadva próbálta megszerezni egy másik férfi telefonját. A gyanúsított előbb a pontos időt kérdezte meg a sértettől, majd amikor az elővette a mobilját, megpróbálta kitépni a kezéből. A bíróság végzése ellen a gyanúsított és védője fellebbeztek, így a határozat még nem végleges. Fejlesztés indul Pécs szociálisan szegregált területein, a Hősök tere és György telep környékén. Az önkormányzat azt írja, a város a célra 370 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. A program célja az, hogy a lakosság bevonásával olyan közösségi és szociális szolgáltatások valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez, a társadalmi hátrányok csökkentéséhez. Az érintettek számára szociális munkát és egyéni fejlesztési terveket készítenek, közösségi programok, illetve klubfoglalkozások válnak elérhetővé. A projekt várhatóan 2028. szeptemberéig tart. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontépítési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, de több-kevesebb gomoly felhő szinte mindenütt megjelenik majd az égen. Jelentős csapadék nem várható, elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron. Jön a Wonderwall!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Monoko Sing It Back a következő órában 8 és 9 óra között ők, illetve ez is hallható lesz majd itt a Best reggelben. De előtte még gyorsan egy kis Fast Love George Michael-től.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Oh,

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Járda épülhet a Magyar Ürögi út egy szakaszán. Napos felhős időre készülhetünk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pécs, Orfű és Kovács Szénája települések önkormányzatai közös pályázati igényt nyújtottak be a versenyképes járások programban még 2025-ben. A cél egy járda építése a Magyar Ürögi úton. Pécs honlapján az olvasható, a konzorcium több mint 51 millió forint támogatásban részesült erre a célra. A támogatásból a Magyar Ürögi úton a Fülemüle utcától mintegy 100 méteres szakaszon létesítenek járdát. A munka a napokban elkezdődött, és várhatóan október közepére fejeződik be. Baranya megyei általános iskolák felső tagozatosainak hirdetett tanulmányi versenyt a Europe Direct Baranya. Július 1-én Írország vette át az Európai Unió tanácsának elnökségét. Ebből az alkalomból hirdették meg a Ki tud többet Írországról című vetélkedőt. A csapatoknak egy 10 napos ír körutazás megtervezése és annak videós prezentálása a feladatuk, de választhatják Írország videós bemutatását is tetszőleges szempontok alapján. A jelentkezési határidő november 2-a. A részletekről a Europe Direct Baranya elérhetőségein lehet tájékozódni. Harmadik alkalommal rendezik meg az Átadráván félmaraton futó terepfutó versenyt, gyalog és kerékpáros teljesítménytúrát. Az esemény szeptember 26-án zajlik majd. A program célja az aktív életmód népszerűsítése, az esemény különlegessége pedig az, hogy a résztvevők megismerhetik a Dráva mente, az Ormánság és a Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékeit. A részletekről a Nemzeti Park igazgatóság honlapján lehet tájékozódni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópont építési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, de több-kevesebb gomoly felhő szinte mindenütt megjelenik majd az égen. Jelentős csapadék nem várható, elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Van valami furcsa, különös vonzódás a Panjabi MC-nek a 80-as évek amerikai TV-film sorozataihoz, mert a csinált még korábban egy olyan dalt, amely a Magnum című filmsorozat főcímdalát használja fel, és aztán később még egyet, ami meghozta számára a világhírt. A Knight Rider és Busta Rhymes után szabadon érkezik a Mundian Tubaque.
0: Best FM.

Magyarországon a legjobb zenék 46 évvel ezelőtt, ezen a napon, szeptember 23-án, valószínűleg még Bob Marley sem tudta, hogy az a koncertje lesz az utolsó. Pittsburghben lépett fel a The Wailers-el, 20 dalt játszottak, amelyek között ennek az eredetije is ott volt. Most MC Light-tal jön a Jammin'.

0: Best FM, a legjobb zenék a 11-es úton Tajtótfaluban, a bevásárlóközpontnál Szentendre irányába vasárnap óta csőtörés, illetve az ezzel kapcsolatos munkálatok nehezítik a közlekedést, de annyira, hogy nem csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, de napközben is torlódás várható ott, felpályás útlezárás van. Ha van esetleg még információ, akkor 0620 55 55 155, SMS-en és Viber üzenetben is várjuk ezeket az infókat. Köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kábítószerkereskedelem miatt indult eljárás két férfi ellen Baranyában. Ma is 20 fok közelében alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Dílereket fogtak el Baranyában. A baranyai rendőrök a Mecsek kommandó segítségével a napokban fogtak el egy 52 éves férfit az M60-as autópálya Szajki pihenőjénél. A férfi autójának átvizsgálásakor több mint 100 g értékesítésre szánt kristályos anyagot találtak. Bűntársát, egy 32 éves férfit pár nappal később Mohácson vonták ellenőrzés alá. Ő is egy autóban ült utasként, és amikor meglátta a rendőröket, valamit kidobott a járműből. Erről szintén kiderült, hogy drog. A rendőrök mind a két dílert előállították, az ügyben kábítószerkereskedelem miatt indult nyomozás. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát október 12-e és 18-a között rendezik. A cél pedig az, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének fontosságára, népszerűsítsék az önkéntességet és erősítsék a környezettudatosságot. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint az akcióhoz szeptember 27-én éjfélig lehet csatlakozni a szelektálok.hu oldalon. A labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának következő fordulójában városi mérkőzésre kerül sor Pécsett. A PMFC ezúttal a PTE Peaccal találkozik. A meccsnek a PMFC stadion ad majd otthont, de a PTE Peac a pályaválasztó. A PMFC eddig hibátlan teljesítménnyel vezeti a tabellát, míg a PTE Peac a negyedik helyen áll. A szombati meccs délután 4 órakor kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópont építési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. Ma sok napsütésre számíthatunk, de több-kevesebb gomoly felhő szinte mindenütt megjelenik majd az égen. Jelentős csapadék nem várható, elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Esztefan a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 és 10 között nem csak S, illetve S betűs előadók lesznek nálunk, szóval senkit ne tévesszem meg, hogy most két ilyet ajánlok a következő órában. Érkezik majd Santana Maria Mariával. És jön majd Mick Hucknall is, hozza magával zenekarát, a Simply Red-et, érkezik az Ain't That a Lot of Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Járda épülhet a Magyarürögi út egy szakaszán. Napos felhős időre készülhetünk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pécs, Orfű és Kovács Szénája települések önkormányzatai közös pályázati igényt nyújtottak be a versenyképes járások programban még 2025-ben. A cél egy járda építése a Magyarürögi úton. Pécs honlapján az olvasható, a konzorcium több mint 51 millió forint támogatásban részesült erre a célra. A támogatásból a Magyarürögi úton a Fülemüle utcától mintegy 100 méteres szakaszon létesítenek járdát. A munka a napokban elkezdődött, és várhatóan október közepére fejeződik be. Közmeghallgatást tartanak hamarosan Bogádon. A község képviselőtestülete október 14-én délután 6 órától a helyi művelődési házba várja a lakosokat és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit. A közmeghallgatáson a helyi közügyeket érintő kérdéseket lehet feltenni, illetve javaslatokat is várnak. A részletekről a község önkormányzatánál lehet tájékozódni. A héten és jövő héten is szünetel az első és másodosztályú labdarúgó bajnokság, mivel a magyar labdarúgó válogatott egymás után 4 nemzetek ligája meccset is játszik 2 hét alatt. A magyar válogatott pénteken Ukrajna, egy héttel később Georgia válogatottját fogadja Budapesten a Puskás Arénában. Jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig ismét Ukrajna lesz az ellenfél, utóbbi meccset a szlovákiai Nagyszombaton játsszák. A négyesből az első helyezett feljut, az utolsó kiesik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópont építési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, de több-kevesebb gomoly felhő szinte mindenütt megjelenik majd az égen. Jelentős csapadék nem várható, elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ma hajnalban volt az őszi napi egyenlőség, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a mai az ősz hivatalos kezdete. Egyre hosszabbak az éjszakák, egyre rövidebbek a nappalok, értelemszerűen a napfelkelte is egyre később történik majd, ahogy haladunk előre napról napra. Ma elvileg 6 óra 31-kor kelt a nap, de nálunk most fog majd. Reach out for the sunrise, jön a Duran Duran.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nem is zenekarnak, sokkal inkább zenei projektnek lehet nevezni azt a fajta felállást, ahol egyedül a producerek állandóak, és aztán az aktuális trendeknek, hangzásnak vagy elképzelésnek megfelelően keresnek mindig új vokalistákat a különböző projektekhez. Ez a kifejezés egyébként a most következő két formációra is igaz, mert hogy még az Enigmánál Michael Cretu, addig a Sweetboxnál pedig Roberto Rosan és Heiko Schmidt voltak az agytröszt az egész projekt mögött. Return to Innocence, aztán pedig Everything's Gonna Be Alright, itt a Besten, a legjobb zenék között.

you. Damn. Best of a legjobb zenék. Kerek 30 évet ugrunk vissza a következő dallal. 1996, a The Sound Lovers érkezik a Runaway-re itt a Bestán.

Best FM a legjobb zenék. Tegnap még csak az előregisztrált tagok vehettek részt a jegyek előértékesítésében, de ma már a széles nagy közönség is vehet jegyet a Simply Red 27-es nyári európai turnéjára, feltéve, hogyha maradt még belőlük. Ain't that a lot of love? Ez mint a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Többszöri visszautasítás után 27 év elteltével Fatboy Slim végre megkapta a Rolling Stones-tól az engedélyt, hogy hivatalosan is kiadhassa azt a remixet, amelyben saját dalát, a Rockefeller Skanket rakta össze a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című klasszikusával. És hogy igazán nagy legyen az öröm, megkapta az eredeti felvételeket a Stones-tól is, csak hogy minél jobb minőségben készülhessen ez a hivatalos remix. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank érkezik a következő órában. A Flashdance című filmből pedig általában három dalra szoktak emlékezni az emberek. A She's a Maniac címűre, amikor Jennifer Beals borzasztóan tapos a lábával. A What a Feelingre, ami a film legvégén csendül fel a tánciskolai felvételi jelenetben. Meg van az a harmadik, amikor a nightclubban a műsor végén a hölgy magára engedi azt a borzasztó sok vizet. Na, annak a dalnak a címét és az előadóját általában senki nem tudja, mégis ebből csinált remixet annó a Deep Dish. Shandy Cinnamon, He's a Dream, ez az eredeti, és a Flashdance a Deep Dish-től pedig érkezik a következő órában itt a Westem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Visszaállították az orvosok kötelező kamarai tagságát. 20 fok fölé ma sem emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak kedden az országgyűlés. Az előterjesztést 135 igen, 50 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el a parlament. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt a bíróság hétfőn elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását. A pécsi törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított szombaton éjjel Pécset késekkel támadva próbálta megszerezni egy másik férfi telefonját. A gyanúsított előbb a pontos időt kérdezte meg a sértettől, majd amikor az elővette a mobilját, megpróbálta kitépni a kezéből. A bíróság végzése ellen a gyanúsított és védője fellebbeztek, így a határozat még nem végleges. Fejlesztés indul Pécs szociálisan szegregált területein, a Hősök tere és György telep környékén. Az önkormányzat azt írja, a város a célra 370 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. A program célja az, hogy a lakosság bevonásával olyan közösségi és szociális szolgáltatások valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez, a társadalmi hátrányok csökkentéséhez. Az érintettek számára szociális munkát és egyéni fejlesztési terveket készítenek. Közösségi programok, illetve klubfoglalkozások válnak elérhetővé. A projekt várhatóan 2028. szeptemberéig tart. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontépítési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, de több-kevesebb gomoly felhő szinte mindenütt megjelenik majd az égen. Jelentős csapadék nem várható, elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Két DJ, ha összeáll, akkor abból akár lehet Dibd is, vagy éppen Daxos is. A következő órában nálunk itt a Best reggelben mindkét formáció érkezik. Ali és Sharam, vagyis a Dibd is, a Flashdance-t hozzák majd 10 és 11 óra között. Armand Van Helden és A-Track, Daxosként pedig a Barbara Streisanddal indítják az előttünk álló 60 percet itt a Best-en.
0: Best FM, a

Messze fel a legjobb zenék. 1997-ben ezen a napon jelent meg a Rolling Stones Bridges to Babylon című albuma, és rögtön ezen a napon el is indultak világkörüli turnéra. Az észak-amerikai koncerteken pedig olyan előzenekarai voltak a Stonesnak, mint a Foo Fighters, Sheryl Crow, vagy a most érkező Jamiroquai. Némi a Kent Heat.

0: Best FM, a legjobb zenék. Viszonylag kis területet érint és rövid ideig tart, de azért inkább szólok mindenkinek. Ma délután 3-tól este 10-ig a Várkert bazár főbejáratával szemben lévő parkolóban tilos megállni delegáció közlekedése miatt. Hogyha van friss közlekedési infótok, akkor hívjatok, írjatok SMS-t vagy küldjetek Viber üzenetet 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, fokhagyma krémleves sajtos pirítóssal, az A menü sült csirkecomb zöldséges burgonyával, a B menü káposztás tészta, a C menü kézműves marhabörger házi sült krumplival, a Palau menü 3290 forintért, kókusztejes hagymaleves, egészben sült karaj tükörtojással, angol zelleres édes burgonyával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat francia hagymaleves sajtos pirítóssal, az A menü sertéskockák vadasmártásban zöld fűszeres spagettivel, a B menü zöldségfasírt habos burgonyapürével és indiai almás céklasalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, gyömbéres tökrémleves pirított mandulával, fűszeres lencsefasírt hagymás burgonyasalátával.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

2 nap, és holnap után szeptember 25-én érkezik ennek a dalnak a friss remixe. Köszönhetően annak, hogy az eredeti kereken 20 évvel ezelőtt, 2006-ban jelent meg. Seamus Haji lesz most is majd a felelős az új verzióért. Érkezik a Booty Love, a Boogie Tonight-tal itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a mai Best reggel is kereken 6 óra hosszúságú, és hiába fordulunk rá mindjárt az utolsó órára, természetesen a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből van még bőven. Szóval maradt ebből még 11 és dél közöttre is. Mark Ronson és az Uptown Funk érkezik hamarosan. És ugyan december második felében Bryan Adams ismét érkezik Magyarországra, nálunk szerencsére nem kell már rá annyit várni, hiszen a következő órában jön a Cloud Number 9.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javítóintézetek itthon. Túl vagyunk az első őszi kisebb fagyon. Elstartolt az Európai Sporthét. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jövő hónap elejétől ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak a javítóintézetek. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a javítóintézeti nevelés ugyan a fiatalok szabadságának korlátozásával jár, elsődleges feladata azonban a nevelés és a társadalmi visszailleszkedés elősegítése, ezért a gyermekvédelmi rendszerben van a helye. A javítóintézetek tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá, így kevesebb, mint egy év után változik ismét a fenntartásuk. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁP-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Elindult az Európai Sporthét, Magyarország mellett Európa szerte 40 országban várják mozgásra az embereket. Itthon egész szeptemberben tart a Be Active programsorozat, amelyhez több mint 600 település csatlakozott. A mozgás térképre több mint 1860, többségében ingyenes program került fel, ami új rekord. A kínálatban futás, kerékpározás, tánc, jóga, fitness és számos közösségi sportesemény is szerepel. További részletek az Európai Sporthét per mozgás térkép oldalon. Megérkezett az idei ősz első fagyos hajnala. A Hungaromet szerint ma hajnalban Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. Mindez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken lehet már fagyokra számítani hajnalonként. Szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap egy nyugatról kelet felé haladó magas szintű felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű, csupán keleten lehet kisebb eső, zápor a késő esti órákban. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsok 18 és 24 fok körül alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ugye messze van még az év vége, de biztos vagyok benne, hogy a 2026-os évvégi összesítésekben majd itthon sportszempontból valószínűleg a futball kapja a legnagyobb szerepet. Mert hát volt ugye egy futballvilágbajnokság, és hát mi rendezhettük az idei Bajnokok Ligája döntőt is a Puskásban. A FIFA vadonatúj hivatalos himnusza érkezik majd nem sokára Robbie Williamstől és Lauro Pausinitől.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált különkiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kis lemeze, a Turn of the Lights érkezik itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék Cloud Number 9 után és Rihanna Umbrella előtt. Beszéljünk pár szót a hónapi időjárásról, mert hát sajnos abszolút ide passzol. Szükség lesz holnap az esernyőre, meg valami melegebb ruhára, meg fejfájás csillapításra is, mert a 19 fokos nappali maximum mellett hidegfrontra, szélre és záporra kell majd számítani országszerte mindenhol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, színész, zenész, ráadásul Oscar-díjas színész és Grammy-díjas zenész, és 2 nap múlva ünnepli 58. születésnapját. William Carroll Smith Jr., vagy ahogy a világ ismeri, The Fresh Prince, azaz Will Smith. Isten éltesse, jön a Miami, itt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita déltől egészen este 6-ig, aztán 6-kor visszajövök 2 órányi mixereig, utána pedig majd Biki Big Favi Tomi lesz a Night Shift házi gazdája, ami pedig a következő órát illeti. Mojoék érkeznek majd a Chillinnel. Bob Marley pedig hozza magával Funkstar Deluxe-ot és a Sun is Shining-ot. Én pedig megyek, aztán 6-kor jövök megint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráner Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opartra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opart, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
4: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Euromilliárdos uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára. Kiskorúak loptak autókat Baranyában. Változóan felhős időre számíthatunk, csapadék elvétve lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelte az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Jelentősen megdrágult a dízelüzemanyag Európában. Egy friss elemzés szerint az év elejéhez képest 40%-kal emelkedett az ára az Európai Unióban, így egy 50 literes tankolás átlagosan mintegy 30 euróval kerülhet többe. A drágulás hátterében elsősorban a hormuzi szoros körüli feszültségek és az orosz finomítókat ért csapások állnak. Európa különösen érzékeny egyébként az áremelkedésre, mivel a gázolaj a kontinens kőolaj felhasználásának több mint 40%-át adja. Egyre nagyobb a kereslet a csemegeszőlő iránt idehaza. Az Agrárkamara közölte, hogy az igények megemelkedése miatt jelentős importra szorulunk. Az import szőlő legnagyobb része olasz, spanyol és Görögországból, Egyiptomból, Indiából származik, de érkezik szőlő Dél-Afrikából, Chiléből, Brazíliából és Perúból is. 10 évesek loptak el két összesen csak nem 40 millió forintot érő autót egy pécsi kereskedésből. A rendőrség szerint egy 17 éves fiatal két társával egy 13 és egy 11 éves fiúval jutott be az épületbe, ahonnan megszerezték a slusszkulcsokat. Ezután beültek a két autóba, áttörték a kereskedés kapuját, majd Mohács felé indultak. A rendőrök két órán belül megtalálták őket. A két fiatalabb Kisnyárádon árokba hajtott az egyik autóval. A 17 éves társukat lánycsókon fogták el. A másik kocsit sértetlenül találták meg. A legidősebb fiatalt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső zápor, délnyugaton zivatar. Délután 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken is hasonló időnk lesz 17 és 22 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép szerdát, igazán kellemes délután kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az éppen ebéd közben rádiót hallgatóknak. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órát töltsék velem, és a leghangulatosabb zenékkel jön majd Taylor Swift, itt lesz Bob Marley zene, majd Dear Henny is, de most Lenny Kravitz-el indul a délután. Jön a Chamber.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos szerdát kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik a hét, és így a hét közepén már egy kicsit fellélegeztünk, mert hogy annyira vagyunk a következő hétvégétől, mint az elmúlt hétvégétől, úgyhogy talán ez egy kicsit pozitívum már. Na meg az, hogy süt a nap, és itt vannak a jó zenék, úgyhogy tartsanak velem egész délután. Én hozom a legtutibbakat, és a napkérdését is, már izgulok, úgyhogy lehet velem tartani, és Bob Merlivel. Na de jön majd a Magna Cum Laude is, Taylor Swift is, most pedig egy csodás dal, egy kis bemelegítés, Charles és Eddie slágere, Hora Lights You, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is jövök útinfokkal egész délután. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel az infokkal, vagy írjanak a 0620-55-55-155-re. Ma nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán. Már most Tata és az M0-es autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A legkritikusabb szakasz, ezt írják a hallgatók, Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 km hosszan araszolnak, sőt megállnak az autók. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, közüljük kerülni, hát az jelentős menetidő többlet, úgyhogy azt írják a hallgatók, hogy egyáltalán nem érdemes, aki teheti, Tatától térje le az egyes főútra. A 38-as kilométernél Óbaroknál a belső sávon is közel 1 km-es torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár, jöhet az info, vagy hogyha esetleg van kerülőútról tudomásuk, jobb ötletük, más útvonalok, azt is megköszönöm, ha megírják, vagy felhívnak vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Valamitől ma annyira nyugis ez a délután, mindenki csinálja a maga dolgát, a hallgatóink közül is a legtöbben azt írják, hogy egyszerűen csak olyan nyugis őszi délután van, úgyhogy ennek szellemében folytatódik a hangulat itt a Best FM-en is, méghozzá George Michael és Mary J. Blige dalával, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána az ASZ érkezik. De azért pörget majd minket a Roy és Ádám, hiszen itt lesz a Csapból is én folyok.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Készül a magyar oktatás új stratégiája. Több dunaparti település ivóvíz ellátását fejlesztették. Októberben Budapest Európa futófővárosa lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervekben kiemelt szerepet kap a gyerekeket körülvevő digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a bevezetés előtt tesztelnek. Átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, külön figyelmet fordítva a problémák korai felismerésére. A miniszter szerint az új oktatási rendszer kialakítását széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésre alapozzák. Újra fogad betegeket a szegedi koraszülött intenzív osztály. Korábban azért rendeltek el felvételi zárlatot, mert a rendszeres szűrővizsgálatok során egy multirezisztens baktérium jelenlétét mutatták ki. A Szegedi Tudományegyetem közlése szerint az érintett újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek. Az osztályon elvégezték a szükséges fertőtlenítést és az előírt ellenőrzéseket. Az ezt követően levett levegő és felületi minták minden esetben negatívak lettek, ezért a népegészségügyi hatóság feloldotta a felvételi zárlatot. Befejeződött 7 dunaparti település ivóvíz ellátásának fejlesztése. A több mint 13 milliárd forintos beruházás Adonyt, Belojániszt, Besnyőt, Iváncsát, Kulcsot, Pusztaszabolcsot és Velencét érinti. A projekt során bővítették az Ercsi vízbázist, 3 új kutat létesítettek, több településen új nyomásfokozó gépház és fertőtlenítő épült. Emellett több mint 20 kilométernyi új ivóvíz távvezetéket fektettek le. A Dunántúli regionális vízmű szerint a beruházás biztonságosabbá válik az érintett települések ivóvíz ellátása, és növekszik a térség vízkezelési kapacitása is. 14 versenyszámmal rendezik meg október 10-én és 11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A szervezők idén is hatalmas tömegre számítanak, több mint 120 országból érkeznek külföldi futók, a hazai indulók pedig csaknem 1100 települést képviselnek. Az útvonal Budapest több világörökségi helyszínét is érinti. Változóan felhős napos idő várható, de időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Zápor csak kevés helyen, elsősorban északkeleten és keleten fordulhat elő. 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg több felhő érkezik. Elszórtan eső zápor délnyugaton, akár szivatar is kialakulhat. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. A csúcs hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy suhanunk tovább ebben a délutánra a legjobb zenékkel, mint mondjuk a De La Soul és a Ring Ring Ring, de itt lesz majd a Black Legend, jön George Michael, Mary J. Blige, most pedig Kylie Minogue és az Anna Night Like This. Csodás napot mindenkinek, tartsanak velem ma is.
0: Best FM, a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Lak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémát

Best FM a legjobb zené, Curtis Fehér Rózsája után a Della Soul zenél, de előtte jövök a nap kérdésével. Azt hiszem, mindannyian voltunk már olyan szituációban, hogy eljött egy program, amire egyébként egyáltalán nem volt kedvünk elmenni, fáradtak voltunk, vagy tényleg teljesen mindegy miért, de nem akartunk elmenni, úgyhogy kifogást gyártottunk. Na de, mi az a kifogás, amit már használtunk, hogy ne kelljen valahova elmennünk? Mi volt az akár a legjobb ötlet, vagy éppen a legbénább és legátlátszóbb? Jöhetnek a kifogások. Nekem például azok az ismerőseim, akiknek gyerekük van, általában azt szokták mondani, hogy hát arra fogják, hogy a gyerek belázasodott, vagy éppen nem talált a babysittert, stb. Stb. Ezt mindig rá lehet fogni. Na hát önök is így vannak? 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Én bevallom őszintén, félős vagyok ebből a szempontból, mert hogyha kitalálok valamit, ami akár hazugság, hogy mondjuk nem tudom, beteg lett a kutyám, akkor attól félek, hogy utána tényleg az lesz, úgyhogy próbálok valami olyat kitalálni, ami nem ilyesmivel kapcsolatos, hanem akár mondjuk saját magammal, hogy nem érzem jól magam, vagy ilyesmi, bár mondjuk az is visszaüthet. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha nálam merészebbek, akkor is jöhetnek a kifogások, de nyugodtan hívjanak fel, ha inkább elmesélnék. Miközben Brandit hallgatunk, vagy a Della Soul dalát. Ring, ring, ring a Best FM-en. Egy kis jó hangulat. Hey.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy fontos infóm a 81-es főúton autózóknak. Mezőgazdasági rakomány szóródott Sörét közelében az útra. A 17-es kilométernél a takarítás idejére félpályás korlátozás lépett életbe. Erős a forgalom továbbra is az M1-esen a főváros felé Tata és az M0-as autóút között. Torlódás van, és a leginkább kritikus szakasz Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 kilométer hosszú az arraszolás. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, úgyhogy menetidő többletet okoz, hogyha valaki közéjük keveredik. Aki inkább teheti, Tatától térje le az 1-es főútra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, küldje el. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma délután kifogásokra vagyok kíváncsi. Olyan kifogásokra, amiket használtunk már annak érdekében, hogy valahova ne kelljen elmennünk. És én azt mondtam az előző órában, hogy én bizony egy picit félek ebből a szempontból, mert ha azt mondom, hogy jaj, nem vagyok jól, nem tudok elmenni, akkor utána általában nem is voltam jól. Úgyhogy azt írja Laci, hogy jogos a félelme, mert hogy ő mindig így jár. Valamit ki szokott találni, fáj a hasam, fáj a fejem, stb. És egy órán belül általában ez meg is fájdul, úgyhogy hát ő is ezen a véleményen van, mint én. Na de önök milyen kifogásokat használtak, vagy használnak? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, vagy esetleg önöknél is van ez a hasonló jelenség? Várom a válaszokat, cserébe hozzók a következő órában egy kis NSYNC-et. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd a Gyurik is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráner Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnai negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opartra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opart, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kisesti fizika című sorozaton keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
4: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
6: Uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára, új funkcióval bővült a DAP. Nem viselhetnek focimezeket a diákok egy franciaországi iskolában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelt az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Nincs több Real, PSG vagy Marseille mez az iskolában. Betiltották a sportmezek viselését egy francia kisváros Nemours egyik állami középiskolájában, mert túl sok vita robbant ki a diákok között a futballcsapatok miatt. Az intézmény szerint a meztilalom célja a nyugodtabb iskolai légkör megteremtése. A tanári kar egy része azonban kételkedik abban, hogy ettől megszűnnek a konfliktusok. A szabály ugyanis csak a ruházatra vonatkozik. Így a klub címeres tolltartók, füzetek és kulacsok maradhatnak. Bárpedig a pedagógusok szerint ezek ugyanúgy alkalmasak lehetnek egy-egy foci vita kirobbantására. Szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap egy nyugatról kelet felé haladó magas szintű felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű, csupán keleten lehet kisebb eső, zápor a késő esti órákban. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsok 18 és 24 fok körül alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délután, 2 óra után is 5 perccel mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Nagyon nem akar mocorogni ez a délután, olyan, mintha már legalább 5 órája lenne délután, pedig még csak 2 óra múlt, úgyhogy húzzunk egy kicsit bele, mert így ugye bár azt írják a hallgatók, hogy a munkaidőnek is kicsit később lesz vége. Segítünk az NSYNC-kel. It's gonna be me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Unique és a Füstláng nélkül, ezek pedig a válaszok a nap kérdésére. Arra vagyok ma kíváncsi, hogy mik voltak azok a kifogások, amiket mondtunk csak azért, hogy ne kelljen belmennünk valahová. Péter azt mondja, ő azzal bukott le egyszer, mert hogy ezek szerint a barátai szerint béna kifogás volt, hogy elromlott a zár, a bejárati ajtón, ő pedig belül maradt, és hogy most éppen várja a lakatost, közben pedig csak otthon ült pizsomában és filmet nézett, de tényleg nem volt kedve. Azt mondja, hogy így utólag visszagondolva elég átlátszónak tűnt, de akkor amúgy elfogadták a többiek, bár lehet, hogy röhögtek rajta. Eszter is írt, letöltöttem egy applikációt, ami kamu vonatsípolásnak pályaudvari zajt játszik le a háttérben. Ezzel hívtam fel a barátnőmet, hogy jaj, most értem a Nyugatiba, de lekéstem a vonatot, vissza kell fordulnom. Júj! Azért ez már egy mesteri fokozat. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek ide az üzenetek. Egyébként az is érdekel, hogyha valaki egyszerűen csak tényleg megmondja az igazat. Egyáltalán miért nem mondjuk meg tényleg az igazat? Nem tudom, 0-20-55-55-155, érdekelnek ezek a válaszok is. Mellé pedig hozom a legjobb zenéket, mert az Anastasia énekel mindjárt egy hatalmasat, jön a Paid My Dues, előtte pedig egy olyan dal, ami egy picit még visszarepít minket a nyárba, de garantáltan hozza az igazi jó hangulatot. Ashwat Shine, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Felső vezeték szakadás miatt pályázár várható az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 25-ös kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon jelenleg a külső sáv van zárva. Rövidesen mindkét irányban lezárják az autópályát, amíg a kábel áthúzás meg nem történik. Úgyhogy ezzel kell számolni. A munkálatok várhatóan 15-20 percet vesznek igénybe, de emiatt ugye torlódás lesz. Ma is erős a forgalom az M1-esen egyébként a főváros felé. A Tata és az M0-ás autóút között szakaszos torlódás van amúgy is, főként Tatabányánál. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már több kilométeres az araszolás, úgyhogy ezzel amúgy is számolni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Ide írja meg, vagy hívjon fel, ha pedig tényleg bővebb infójuk van, nagyon megköszönöm a tájékoztatást. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnai negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
2: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Tinédzserek kötöttek el autókat egy pécsi kereskedésből. 20 fok közelében alakul a hőmérséklet holnap is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nagy értékű autókat vittek el tinédzserek egy pécsi autókereskedésből. Szeptember 20-án jelezték a rendőrségen, hogy a pécsi vásártér egyik kereskedéséből két járművet is elkötöttek ismeretlenek. A gyanú szerint egy 17 éves lánycsóki fiatal és két társa, egy 13 és egy 11 éves fiú hatolt be a kereskedés épületébe. Egy ablak benyomásával megszerezték a sluszkulcsokat, elkötötték a két autót és elindultak Mohács irányába. Az egyik járművel a két gyerek közlekedett, ők Kisnyárádnál árokba hajtottak. A 17 éves fiút lánycsókon fogták el a rendőrök, az általa vezetett jármű sértetlen maradt. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság indított eljárást. A pécsi orvoskaron idén is megrendezik az adventi koncertet. Az esemény november 24-én várja a közönséget a kar dr. Romhányi György aulájában. A szervezők várják a PTE orvos és gyógyszerész tudományi karának hallgatói, oktatói és munkatársainak jelentkezését, akik szívesen színpadra lépnének hangszeres, zenés, táncos vagy egyéb előadással. A jelentkezéseket szeptember 30-áig várják, a részletek a kar honlapján olvashatóak. Közmeghallgatást tartanak hamarosan Bogádon. A község képviselőtestülete október 14-én délután 6 órától a helyi művelődési házba várja a lakosokat és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit. A közmeghallgatáson a helyi közügyeket érintő kérdéseket lehet feltenni, illetve javaslatokat is várnak. A részletekről a község önkormányzatánál lehet tájékozódni. Október 17-én Siklós ad otthont a Pécsi Egyházmegye őszi minisztráns találkozójának. A 9 és 18 év közötti fiúkat és a minisztránsnak készülő fiatalokat ezen a napon közösségi és lelki programok várják. Az érdeklődők pedig megismerhetik a papi és szerzetesi életet is. A találkozó helyszíne a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola lesz. A jelentkezéseket október 10-éig várják. Hétvégén kezdődik a női kosárlabda NB1. A bajnokság nyitófordulójában a címvédő Pécs idegenben a Szekszárd vendégeként lép majd pályára. A két csapat szombaton délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. A bajnokság alapszakasza március végéig tart, majd a rájátszás után májusban rendezik a finálét.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: A magyar közút jelzései szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között. A favágók az út és a kerékpárút mentén dolgoznak. Az érintett útszakaszon a szokásosnál lassabban lehet haladni. A kerékpárutat a munkák idejére teljesen lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék a nap első felében nem várható. Délután azonban egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhatnak záporok. Élénk helyenként erős lesz a nyugatias szél. Reggel 9, napközben 20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4-kor. További kellemes délutánt és kitartást kívánok a munkához. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László. Ha már egyszer megérkeztem, indítom az Enei Maratont, jönnek a legnagyobbak, velünk lesz mindjárt Karamell, előtte énekel Madonna, ez már a Give It To Me.
0: 101.7 Best FM, a

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Erül a képlet.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Nem mindennapi kaland történt, ugyanis vasárnap a pécsi vásántérről elloptak két autót, meglehetősen fiatalok, egy 11, egy 13 és egy 17 éves társuk. A fiatalok majdnem 50 kilométert tettek meg. Hogy mi lett a kaland vége? Ez kiderül, hogyha ellátogat a Pécs Aktuál híroldalra. Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, meddig is hallgatjuk a dalokat. A 90-es évekből szól majd Sugar Berci felvétele, Ébredj velem, itt lesz Jennifer Lopez, ez pedig a Salt-N-Pepa és a Waterman a Best FM-en.

mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összeszedik.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hidegfront jön viharos széllel, érkezek az időjárás legfrissebb híreim, talán kezdjünk azzal, hogy 20 fokat méretünk Pécset, és ma estig esélyünk sincsen arra, hogy egy picikét is alább hagyjon a szél. Holnap reggel 9, napközben 20 fok várható, nagyjából 2-6 mm esővel és szintén széllel, pénteken reggel 10, napközben a 16-17 fok a jellemző, míg szombaton 21, vasárnap 23, jövő héten hétfőn 24 fokat méretünk. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan velünk lesz a Spice Girls a 90-es évekből, tőlük szól a Viva Forever, előtte énekel egy másik brit, itt van Amy Winehouse és a Back to Black.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Egy gyors közlekedési információval folytatom, ugyanis október 2-áig pályakarbantartási munkálatok miatt változik a vasúti közlekedés Szentlőrince és Pécs között. A vonatok többségét a szakaszon pótlóbuszok helyettesítik. Fontos tudni, hogy a buszok a megszokott menetrendhez képest 20-30 percek korábban indulnak Pécsről. Indulás előtt érdemes az interneten tájékozódni. Hamarosan friss hírek majd délután 4 órakor, addig is jön a Bombon és a Viva España a 90-es évekből.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A következő órában szólnak majd az újdonságok, mint például Rácz Gergő és a Valami, előtt a Gorillaz játszik, Der, most pedig jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Korszerű asztali tenisztermet adtak át kedden Pécsett. Borongós, felhős időre számíthatunk csütörtökön. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas asztali tenisztermet adtak át kedden a Pécsi Tudományegyetem Szalai László kollégiumában. A fejlesztés több mint 100 millió forintból valósult meg. Az 500 négyzetméteres teremben 8 asztal található. A létesítmény burkolata rangos versenyek lebonyolítására is alkalmas. A teremhez öltözőket, a sportág igényei szerinti sötétítést, világítást és gépészetet is kialakítottak. A termet főleg a PTE PEAC versenyzői használják majd, de hallgatói és szabadidős igényeket is kiszolgál. Idén is lehet jelentkezni az ingyenes notebookokért az iskolában. A Klebelsberg központ tájékoztatása szerint ebben a tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az eszközöket, melyek többségét az előző tanév végén vették vissza előző használóiktól. A laptopokra a tanulók törvényes képviselői jelezhetik igényüket a Kréta rendszeren keresztül. A programban az ország egész területéről több mint 3000 iskola vesz részt. Útfelújítási munkák kezdődtek Magyarhertelenden. A községben a Kossuth Lajos utca egy szakaszán, a Tábor, valamint a Petőfi utca területén dolgoznak. A Magyar Falu program támogatásával helyreállítják a megsüllyedt patkákat, kijavítják a töredezett burkolatot. A kivitelezés érdekében pedig azt kérik a lakosságtól, a munkaterületet hagyják szabadon, az útjavítás idején autóikkal máshol parkoljanak. A kivitelező az időjárás függvényében pár nap alatt elvégzi az aszfaltozást, ezután ismét rá lehet majd hajtani a területre. Közmeghallgatást tartanak hamarosan Bogádon. A község képviselőtestülete október 14-én délután 6 órától a helyi művelődési házba várja a lakosokat és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit. A közmeghallgatáson a helyi közügyeket érintő kérdéseket lehet feltenni, illetve javaslatokat is várnak. A részletekről a község önkormányzatánál lehet tájékozódni. A labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának következő fordulójában városi mérkőzésre kerül sor Pécsett. A PMFC ezúttal a PTE PEAC-szal találkozik. A meccsnek a PMFC stadion ad majd otthont, de a PTE PEAC a pályaválasztó. A PMFC eddig hibátlan teljesítménnyel vezeti a tabellát, míg a PTE PEAC a 4. helyen áll. A szombati meccs délután 4 órakor kezdődik.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: A magyar közút jelzései szerint csomópontot építenek Pécsett, az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között. A favágók az út és a kerékpárút mentén dolgoznak. Az érintett útszakaszon a szokásosnál lassabban lehet haladni. A kerékpárutat a munkák idejére teljesen lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék a nap első felében nem várható. Délután azonban egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhatnak záporok. Élénk helyenként erős lesz a nyugatias szél. Reggel 9, napközben 20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, találkozunk 5-kor a Besten. További kellemes délutánt, ma kezdődik a Pécsi Napok programsorozat, hogy vajon milyen fellépők lesznek a következő napokban, hamarosan kiderül. Addig is játszom a dalokat, itt van elsőként a Gorillaz felvétele, Szól már is a Der.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Az ősz sláger csemegéje nem más, mint a sülgesztenye. Szerintem nincs olyan ember a világon, aki ezt ne szeretné. De nézzük meg azt, hogy pontosan miért is érdemes fogyasztani. Többek között azért, mert hogy támogatja az emésztést. Aztán ott van még a szív- és érrendszer védelme, ugyanis a kiemelkedő káliumtartalom hozzájárul a vérnyomás szabályozásához és a szív egészségéhez. Nem lehet elmenni a vércukorszint stabilizálása mellett sem, ugyanis a rostok lassítják a szénhidrátok felszívódását, így mérséklik a túlzott inzulintermelést. És végül, de nem utolsó sorban ott van még az immunerősítő hatás, ugyanis a C-vitamin tartalmának köszönhetően segít a megfázás tüneteinek enyhítésében. És hogyha a gesztenye ízét szeretnénk még egy picikét megtuningolni valami őszi dologgal, akkor jöhet mellé egy pohár forralt bor. Hamarosan tehát beszámolok arról, hogy a Pécsi Napok programsorozat milyen fellépőket kínál a sétatéren. Addig is velünk lesz a Black Eyed Peas, a The Beavers, most pedig Rubber Rouse a 90-es évekből. Ez a Got to Get a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Ma kezdődik és vasárnapig tart a Pécsi Napok programsorozat, méghozzá Sét a téren. Nézzük a fellépőket első körben. Ott lesz ugyanis a Kék Nyúl, a Band of Streets, a Kuba Libre, a Pannon Filharmonikusok, a Voice Singers, az Elvis Projekt és a Swing Ladies is. Minden mellett lesz majd Senior Örömtánc, K-pop dance bemutató, érkeznek a mazsorettek, de a hallható lesz majd kórus muzsika és utcazene is. Nem utolsó sorban ismételten megrendezik a bor és dal ünnepét. A folytatásban is várom a közlekedés legfrissebb híreit, a számom 30-as 889 101-7-es. Ahogy ez lenni szokott, érkeznek a születésnaposok és a névnaposok. A digi zenél többek között a jetlag, a halott pénz, most pedig a hősök, itt a játszunk a Best FM-en. Yeah.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Szeptember 23-a szerda van, névnaposok a Teklák, az Illák, az Ildikók és az Ilonák. Nézzük a születésnaposokat. 83 éves Julio Iglesias, spanyol születésű énekes Enrique Iglesias édesapja. 81 éves Pálos Zsuzsa színésznő. 76 éves Bruce Springsteen, vagyis a főnök, amerikai énekes és gitáros. 66 éves Kőszegi Ákos, Jászai Mari díjas színész, akit láthattunk többek között a Tóth Jánosban is. 54 éves lett Cseke Katinka színésznő, aki egyébként Szigetváron született. És 44 éves Ligeti Kovács Judit, magyar színésznő, akit legutóbb a Szomszéd tehenében láthattunk. Hamarosan friss hírek és információk, délután 5 órakor, addig is zenélnek a srácok, jön a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Chris Martin vezette Coldplay-jel folytatjuk. Adventure of Lifetime, ez szól a következő órában. Most viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk időjárással és közlekedéssel. Incarnitól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Tinédzserek kötöttek el autókat egy pécsi kereskedésből. 20 fok közelében alakul a hőmérséklet holnap is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nagy értékű autókat vittek el tinédzserek egy pécsi autókereskedésből. Szeptember 20-án jelezték a rendőrségen, hogy a pécsi vásártér egyik kereskedéséből két járművet is elkötöttek ismeretlenek. A gyanú szerint egy 17 éves lánycsóki fiatal és két társa, egy 13 és egy 11 éves fiú hatolt be a kereskedés épületébe. Egy ablak benyomásával megszerezték a slussz kulcsokat, elkötötték a két autót és elindultak Mohács irányába. Az egyik járművel a két gyerek közlekedett, ők Kisnyáradnál árokba hajtottak. A 17 éves fiút lánycsókon fogták el a rendőrök, az általa vezetett jármű sértetlen maradt. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság indított eljárást. A pécsi orvoskaron idén is megrendezik az adventi koncertet. Az esemény november 24-én várja a közönséget a kar dr. Romhányi György aulájában. A szervezők várják a PTE orvos és gyógyszerész tudományi karának hallgatói, oktatói és munkatársainak jelentkezését, akik szívesen színpadra lépnének hangszeres zenés, táncos vagy egyéb előadással. A jelentkezéseket szeptember 30-áig várják, a részletek a kar honlapján olvashatóak. Közmeghallgatást tartanak hamarosan Bogádon. A község képviselőtestülete október 14-én délután 6 órától a helyi művelődési házba várja a lakosokat és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit. A közmeghallgatáson a helyi közügyeket érintő kérdéseket lehet feltenni, illetve javaslatokat is várnak. A részletekről a község önkormányzatánál lehet tájékozódni. Október 17-én Siklós ad otthont a pécsi egyházmegye őszi minisztráns találkozójának. A 9 és 18 év közötti fiúkat és a minisztránsnak készülő fiatalokat ezen a napon közösségi és lelki programok várják, az érdeklődők pedig megismerhetik a papi és szerzetesi életet is. A találkozó helyszíne a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola lesz. A jelentkezéseket október 10-éig várják. Hétvégén kezdődik a női kosárlabda NB1. A bajnokság nyitófordulójában a címvédő Pécs idegenben a Szekszárd vendégeként lép majd pályára. A két csapat szombaton délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. A bajnokság alapszakasza március végéig tart, majd a rájátszás után májusban rendezik a finálét.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: A magyar közút jelzései szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között. A favágók az út és a kerékpárút mentén dolgoznak. Az érintett útszakaszon a szokásosnál lassabban lehet haladni. A kerékpárutat a munkák idejére teljesen lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék a nap első felében nem várható. Délután azonban egy hidegfront hatására többfelé is kialakulhatnak záporok. Élénk helyenként erős lesz a nyugatias szél. Reggel 9, napközben 20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, ahol már is jön egy több mint 20 perces zenei válogatás, megállás, megszakítás mentesen. A 90-es évektől egészen napjainkig. Itt lesz többek között a Well Hello és a Pályaudvar. Énekel egyet Dante Thomas, míg a sort kezdi a Coldplay.
0: 101 hét Best FM.

tanultam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Előre szólok, hogy holnap hidegfronti hatás várható, szóval akkor a fejfájás és az ízületi fájdalmak bizony erősödhetnek. Reggel meglehetősen hűvös lesz, 8-9, napközben pedig a 20-21 fok a jellemző 4-6 mm esővel. Aztán a folytatásban azt mondhatom, hogy pénteken reggel 10, napközben a 17 fok a jellemző viharos széllel, míg szombaton már 21, vasárnap 23, jövő héten hétfőn 24 fokot mérhetünk. Időjárás után dalok jön az OMC egyetlen slágere 95-ből, ez már a How Bizarre a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101.7 Best FM. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést a Buzás László pécsi kertészmérnökkel az őszi teendőkről, ezúttal a komposztálásról lesz szó.
1: Kiszedjük a nyári növényeket, azokat lehet komposztra is tenni. Nem csak virágos kert van, hanem hát zöldséges kert is. Ha egészségesek a növények, amit kiszedünk, akkor az mehet a komposztba. De ha beteg a növény, azt ne tegyük a komposztba. Ezen kívül olyan anyagot se, ami nem odavaló, tehát ilyen, hogy kő, vagy drót, vagy műanyag, vagy egyebek, ezek nem valók a komposztba, de mint említettem, a beteg növény semmiképpen, és ha gyomot szedünk ki, ha már magot érlelt a gyom, azt se tegyük a komposztba, hiszen a gyommag az képes évekig elfeküdni, tehát anélkül, hogy kicsirázna, tehát ha nem is jövőre, de akár 2 vagy 3 év múlva is ki tud csinálni. Tehát magot érlelt gyomot semmiképpen ne tegyünk bele a komposztba. Aztán arra is kell ügyelni, hogyha a komposztba egy 15-20 cm vastag réteg növényt raktunk, akkor arra legalább 5 cm vastag földet is tegyünk, és így biztonságosabb, hogy a alulról jövő hát talajlakó élőlények ezek átalakítják a szerves anyagot, tehát a lebontják a szerves anyagot a növények számára felvehető tápanyag formára. Most ehhez, hogy ez bekövetkezzék, ehhez a komposztot olyan helyre kell telepíteni, ahol föld van, tehát szilárd burkolatra ne tegyünk komposztládát, vagy komposzthalmot, hanem csak ahol föld van, hiszen a talajból jönnek föl a talaj élőlények, és azok végzik el a munkát, tehát lebontják a növényi részeket többi növény számára felvehető állapotban. Hát a kertben körülbelül ezek azok, amiket elvégezünk az ősz folyamán. De nem csak ilyen kell gondolkodni, hanem ahol szobanövényt kitettünk nyárra, tehát kint nyaraltak szabadban, ott ha nem volt cserép alátét, hanem közvetlenül földre tettük a szobanövényt, akkor előfordulhat, hogy a cserépbe giriszta belemászik, és ez ugye nem kívánt dolog, hogyha a giriszta bekerül a cserép földjébe, és bevisszük a lakásba, hát ez eléggé utálatos dolog. Ezért, hogyha ilyen van, hogy földön volt a szobanövény, akkor a girisztát, hogy kiűzzük, bele kell meríteni teljes egészében a cserepet vízbe, és hát egy negyed óra, fél óra múlva a giriszták feljönnek a föld felszínére, mert ugye nem kimultiválják a vizet, és ezért így el lehet távolítani őket.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd Péli Barnával a United és a Hármon párban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
0: Képernyőmentes élmény hétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Pátzen Fúvó Zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opartra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opart, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
0: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Októbertől várhatóan teljes kapacitással termelhet a 100 halombattai finomító. Jön hétvégén a kutatók éjszakája. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak. Az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-el helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grána Spetszen fúvó zenekar és a Magnokum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Indul az első szakasz a Szent István vidék fejlesztési programban, ismét keresik a legkövérebb medvét Alaszkában. Holnap felhők érkezhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai halgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmak Közi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
4: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai halat lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Kíván azért ez egy nagyfokú bevétel kiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
3: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Tudom, hogy a szerénységet tiltja, hogy elismételjük azt adásban, amit adáson kívül mondtál, de hát akkor majd én elmondom helyetted. Életem munkája az All Good, szóval, hogy ez minőség. Ez össze van rakva, és hogy jó a koncepció, jók az ötletek. Figyelj, Fi, tökre egyetértek veled, különben ezek, ez nem lett volna Beatport második helyzet.
6: De ez nem az.
5: Ez ott a Traxxos.
6: Ez ott a Traxxos.
5: A Playwright volt.
6: A Playwright volt a
5: másik. Látod, mert már annyi effendi megjelenés van, már én sem tudom,
6: de képzeld, hogy megnéztem a mutkó, hogy ilyen viccből összeraktam egy mappába a szoftverben, és kijött, hogy valami, nem tudom, valami ilyen két napig mehetne egyfolytában ismétlés nélkül az összes eddig megjelent ilyen effendi.
5: Szokott is menni néha, amikor Miller úgy gondolja, hogy akkor egy hónapig összeeffendizi a csütörtököt, és akkor simán volt már ilyen.
6: Jó, de Imre egy jelenség, egy egyéniség, ezt csak ő meri megcsinálni. Én sem merem megcsinálni.
5: Jó, de most viccet félretéve, mi miatt? Tehát tényleg mi miatt mondod azt, hogy na most ez jelenleg a produceri munkádnak az égköve?
6: Hát amiről beszéltem, hogy egy ilyen szerencsés együttállása az ötletnek, a megvalósításnak. Nagyon tetszik a vokál, amit a Csajfő énekelt, ugye a jamaikából. Nagyon tetszik a sztori továbbra is.
5: Az megvan az a nyelvtörő, ugye? A jamaika.
6: Igen, ezt most nem is próbáltam elmondani, mert esélyem nincs rá éppen ebben az állapotban. Na mindegy, tehát hogy így a vége annyira kompaktul egybe van az én fülemnek, hogy ez az, ezt akartam hallani. És amikor a Dave Lee, a Joey Negro, az öreg ügyes Joey Negro fölrakja a chartjára a negyedik helyre, akkor azért úgy olyan kicsit így kirázott a hideg, amikor megláttam. Na, szóval azért ezek nekem ilyen elismerések.
5: Elmondjam miért, István, elmondjam miért van ez?
6: Na.
5: Mi jó vagy.
6: Köszönöm.
5: DJ Fendi a lemezjátszok, hogy 8-ig itt a Veszten Pop és Sádi a slágerekkel.
6: Nincs mi.

0: valóságosak és önreflektívek. Tehát, hogy hiába, ezt te mondtad ugye még hónapokkal ezelőtt erre a dalra, ugye, hogy hiába van, amikor minden jó, meg minden tök jó, meg ott is egybe van, valahogy mégsem jön át, mégsem üt át, mégsem robban be. Az egyik legméltatlanabbul alul értékelt FM remix jön. Nyugodtan kimondhatjuk, mert hogy egyébként egy klasszikus darabról van szó, egy nagyon alapból egy nagyon jó zene, tök jó nyújtál hozzá, és valami mégsem.
1: Ugye ez a verzió, ez nem jelent meg. Ugye ebből van egy rádióverzió, ami megjelent, teljesen más, az ugye ez egy ilyen húzósabb, erősebb darab, és abból gondoltam csinálni egy ilyen kicsit ilyen boogie mixnek neveztem el ezt a verziót, egy kicsit olyan boogie is, tehát hogy már hogy azért ráznád rá, de mégsem őrjöngesz rá. Ez nem jelent meg hivatalosan, az falankolandomon fönt van, letölthető, tehát elérhető, és én játszom is rendszeresen, és amúgy nagyon szeretik, tehát látom az emberek, hogy fölismerik, bólogatnak rá, megvan a lábmozgása az asztal mellett, tehát hogy igen, én nekem nagyon tetszik, neked is nagyon tetszik, de ugye ez nem jelent meg hivatalosan. Az azért nem lett olyan átütő.
0: Hát, ha egyszer majd, évekkel később. Volt már ilyen a pop történelemben, hogy ott volt ilyen súranon, azt egyszer csak valaki felfedezte magának, és akkor meg.
1: Így van.
0: Na, Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, DJ Effendi remixében, akkor ez nem FN Disco, akkor ez Boogie Mix.
1: Nem, ez Boogie Mix. Boogie.
0: Sign Your Name, itt a Best Ever Night Shift-ben.

0: Tás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És tényleg, ha már az öntömjénezésnek erre a nagyon veszélyes talajára léptünk így rögtön az óra elején, hát akkor folytassuk. Menjünk tovább ezen a mesdjén, én azt mondom, szóval, hogy 0620 55 55 155, az a baj, fejből nem tudom a címünket, de Hegyalja út 5-11, azt hiszem, ott vagyunk. Az, hogy 5 évesek leszünk. Szeptember 27-én, tehát, hogy ajándékot, tortát, kisebb készpénz.
2: Masszázs utalvány, bármi, ami...
1: bármit elfogadunk. Jó szüntet, mi rendes ünnepeltek vagyunk, mi nem nézzük a fogát az ajándéklónak.
2: De ez olyan, mint a köszönjük. Fogány Madonnában, amikor a kert, mondjuk kérdezik, hogy hívják a...
1: Bújtort?
2: Nem, a Hernádi Judit kérdezi, hogy megkínálja őket valamivel, és akkor mondja a kert, hogy... hogy kérnek-e szendvicset, igen, nekem jó lesz, szalámival, libamájjal, mindegy, ami van itthon, libamájjal, 80-as években. Na, így vagyunk mi az, hogy nekünk mindegy, tehát így. Wellness hétvége, bármi jöhet.
1: Igen. Jó, már hogy igen, mert 5 évesek leszünk vasárnap.
2: Úgyhogy szerintem megérdemelnék.
1: Abszolút, amúgy. Abszolút. Egyébként tök igazad, hogy tényleg össze kéne hozni valamit így csapatilag.
2: Igen.
1: Azt nem mondom, hogy menjünk el a Purple Disco mesére, mert mindig mondom, azt sose jön össze, úgyhogy...
2: De mert most lehet, hogy még tartasz, vagy már újra föllép? Mert ugye volt egy kihagyása, mert a füle megbetegedett. Hát hónapokig nem zenélt.
1: Igen, de amire elmehettünk volna, ugye itt volt Magyarországon, az a strandon, azon megint pont nem voltunk. Tehát, hogy...
2: Várjál, akkor viszont a strand...
1: Az a strand után volt, nem?
2: Nem, előtte, akkor már zene, igen.
1: Akkor már zene,
2: igen, bocsánat.
1: Na minden, jó van.
2: Nem figyeltem annyira a Tinónak a munkásságát.
1: Pedig ő a tiédet nagyon kéne, hogy figyelje egyébként, minden viccnék. Jó, írjál be te a közösbe, jó? Hát akkor jobban működik, hogy legalább akkor mi ünnepeljük meg saját magunkat.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: És tényleg van egy generáció, aki ezt már csak ugye az egészségügyi miniszterhez meg az ő táncához köti, de hát ugye ez egy filmbetét dal,
2: hát
1: ugye?
2: Hát a éhezők viadalára is tudják. Hogy... De szerintem azért még az nem annyira régi talán, hogy a mai fiatalok ne tudják.
1: Ugyanaz jutott eszembe, hogy szerintem nem. Most mindjárt utána is nézem.
2: Már egy régi, de hogy annyira talán nem, mint tudom én, nem a magas szőke fele már cipőbe vagy.
1: Figyelj, ilyenkor szoktunk így beszélni valamiről, és akkor mondjam a dátumot?
2: Na.
1: 2012-es, 14 éves az éhezők viadala.
2: Igen, de azért az annyira nem régi szerintem.
1: Hát jó, de mondjuk érted, mondjuk, aki mondjuk akkor volt 3-4, mondjuk azt még akkor nem nézhette meg, most meg már azért 18.
2: És most már nem akarja megnézni, nem? Tehát...
1: Hát egy kicsi
2: már
1: nem tudom
2: képzelni. Most már más érdekli.
1: Igen, na, hát akkor DJ FND jövő szerdán.
2: Is.
1: És akkor már bőven betöltjük az ötöt. Ugye? Köszönjük szépen. Jövő szerdán. Várjuk vissza.
2: Addig várjuk az ajándékokat. Ja,
1: persze. 0-25-50-150. Köszönjük.
2: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pályázhatnak az intézmények a Zöld Óvoda címre. 6 éves kislány az új női csúcstartó Rubik kocka kirakásban, főleg nyugatra ígérnek esőt holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda minősítés 2006-ban indult útjára, és már több mint 1300 intézmény tagja a hálózatnak. Akár már idén munkaszüneti nap lehetne december 24-e. A parlamentnek tiszás képviselők nyújtottak be erről javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok december 24-én zárva tartanának a szokásos kivételekkel. A vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, a virág- és édességüzletek például kinyithatnának. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
2: Azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvost. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztása jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Csoki tolvajt keres a rendőrség. Egy férfi augusztus elején 160 tábla csokoládét lopott el egy fóti élelmiszerboltból, telepakolta a kosarát, majd fizetés nélkül távozott. A zsákmány értéke több mint 200 ezer forint. A rendőrség azóta azonosította a 49 éves férfit és körözést adott ki ellene. 6 éves kínai kislány állított fel új női világcsúcsot a Rubik kocka kirakásában. A gyerek naponta 2-3 órát gyakorol. Egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem örülünk annak, hogy félbevágtuk a hetet, és hát remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a csodás naptól. Kérem szépen, 50 Cent kezdi ezt az órát, ez a PIMP.
3: Ez a Night Shift, a Best.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1992-ben robbant be a Criss Cross a Jam című dallal, és 8 hétig vezették ezzel az amerikai Billboard Hot 100-as listát. A duó tagjai ekkor még ilyen 13-14 évesek voltak, és hát mi volt a védjegyük? A ruháikat fordítva hordták, amit egy időre még divattá is tettek. Ennyi. Viszont ezt a dalt, ezt úgy megcsinálták, hogy ez körülbelül örökké menni fog. Jön a Jump!

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már

valahogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mával, majd holnap kiderül.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Melanie C-nek az első olyan dal, amit szólóba adott ki, és érdekessége, hogy az albumon egy lassabb verzió szerepelt, de az igazi áttörést anno a Hex Hector féle dance remix hozta meg neki, sőt, ő később még egy Grammy-t is hozott, úgyhogy elég jól sikerült. Na, I'm Turned to You, Melanie C-től, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy nekem is új dolog az, hogy a világ egyik legidegesítőbb dalában Elton John közreműködött, hiszen ő zongorázik benne. Plusz ugyebár a Bee Gees féle diszkó hangulat sem véletlen, a csapat szándékosan idézte meg a 70-es évek csillogó világát, és hát valaki szereti, van aki nem, én az utóbbiba tartozom, attól függetlenül nem lehet itt teoretikusan kimondani, hogy ez egy rossz dal, csak hát olyan fura, ennyi. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Indul!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

0: a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, örökérvényű kérdés, ki engedte ki a kutyákat? Micsoda dal volt? Mekkorákat bulisztunk rá? Nagyjából ilyen sulibálokon. Jön a Bahamen, ez a Who Let the Dogs Out?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új funkciója van a digitális állampolgárság programnak. A Black Friday akciókat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak. Az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók Éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékét. Csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telik ez a csodás este, és remélem, hogy tetszenek a zenék, amiket így felsorakoztatunk nektek. Most például Rihanna kezdi ezt az órát. Jön a Panda Replay.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 99-ben jelent meg a következő dal, amit az Artful Dodger jegyez, és ez a Re-Remind. És akkoriban egy 18-19 éves srác énekelte fel magát, a vokát, akit úgy hívtak, hogy Craig David. Gondolom nem kell magyaráznom, hogy ez a dal egyből azért komolyan megnyomta az ázsióját, és elég nagy ugrást jelentett a hír nevében. Na, de eleget beszéltem már róla, inkább hallgassuk meg, jön a Re-Remind!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben Avril Lavigne bebizonyította, hogy ha van egy jó refréned, a klipben mondjuk gördeszkázol, és mellette lányként nyakkendőt hordasz, akkor olyan nagy baj nem lehet. Na jó, azért a viccet félretéve ez biztos, hogy azért egy picit komplikáltabb, de hogy a Complicated annó nagyon jól sikerült, az egyszer biztos. Én pedig most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki megcsinálta a bajkeverős slágert. Hogy miért mondom ezt? Mert a Troublemakernek olyan a refrénje, hogy egyszerűen bármennyire is ellenkezünk ellene, bármennyire is próbáljuk kiverni a fejünkből, olyan dallamtapadást okoz, hogy körülbelül még órákkal később is ezt dúdoljuk. Úgyhogy előre is bocsánat mindenkitől, de aminek mennie kell, annak mennie kell.

Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Komoly károkat okozott a hőség a hallgazdaságoknak. Hackerek szerezhettek meg adatokat az FBI-tól. Holnap felhők érkezhetnek, néhol eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-ig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Kíván azért ez egy nagyfokú bevételkiesést fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csank, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, és egy csodás szerda estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik, bár szerintem 10 óra után már éjszaka van. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Készüljünk együtt szerintem a csütörtöki napra a legjobb zenék kíséretével. Most Pink kezdi ezt az órát, ez a Stupid Girls.
3: Ez a Night Shift a Best

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap 24-én Gellért és Mercedes névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Gerdákat. Zivcsák Gerda, nagyon boldog névnapot kívánok, a Gerdhátokat, a Grizeldákat, a Máriákat és a Zeldákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, holnap reggel egy SMS vagy egy telefonhívás formájába tessék felköszönteni az illetőket. Ennyi. Én pedig most küldök nekik egy dalt, ez a TLC és a No Scrubs.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben nagyon sokan furcsálták, hogy hogy lehet az, hogy a Faithless felkérte Dido-t, hogy ő énekelje a vokál egy részét, és hát mit keres ott Dido? Viszont azt nagyon kevesen tudták, hogy Dido-nak a testvére a Faithless alapítói között volt, úgyhogy van egy kis családi szál is itt a történetben. Arról nem is beszélve, hogy az is furcsa volt, hogy az addigi ilyen nagyon pörgős, nagyon bulizós zenék helyett most egy ilyen kicsit lassabb, melankolikusabb dalt hoztak. Viszont szerintem nagyon jó lett, és nagyon sokan imádják. Úgyhogy nincs más dolgom, play gomb, és ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy olyan szerelmes dal, ami valójában több, mint egy szerelmes dal, hiszen a hűségről és a feltétel nélküli támogatásról szól, megspékelve, erős dobokkal, egy kis gospel hangulattal, és egy olyan refrénnel, amihez külön használati utasítást kellene szerintem írni. Ez Emily Sunday és a Next to Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1999-ben közvetlenül az ezredfordulós láz közepén érkezett a Topaz és a New Millennium. Akkoriban mindenki azt találgatta, hogy vajon mit hoz majd az új évezred, a Topaz pedig húzott egy mondjuk úgy, hogy nagyon keményet, és rakott rá egy komoly house alapot, és ez lett belőle. What is fact? Should you be a reason for us to change.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szerda éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagy örömmel jelentem be, hogy a csillagászati ősz első napjának az utolsó órája most kezdődik, bizony, Kylie Minogue-kal, jön tőle az In Your Eyes.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most akkor megnézzük, hogy mit hoz számunkra a holnapi nap időjárása. Hát reggel nem lesz az a szavannai hőség, hiszen 8 fokra ébredünk, napközben viszont lesz vagy 19, ami nem olyan rossz, tehát azért már nem az a nyár. Mondjuk nyáron meg azt mondtuk, hogy nagyon meleg van, jaj de jó lenne egy kis hűvös, most meg hogy csökken a hőmérséklet, jaj de jó lenne, hogyha nyár lenne. Ugye? Soha nem vagyunk elégedettek ennyi. Viszont a legjobb zenékkel azért meg tudunk békélni szerintem. Jön most a Lighthouse Family, ez a High.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben jelent meg az ATB Let You Go című dalam André Tannenberg Two Words albumáról. A vokált Roberta Carter Harrison, a kanadai Wild Strawberries énekesnője hozta, és érdekesség, hogy a dal alapja szintén az előbb említett Wild Strawberrieshez kapcsolódik. Úgyhogy ez a minta példája annak, hogyha mondjuk egy ilyen üzleti kapcsolat nagyon jól működik. Jön az ATB és a Let You Go!

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about, you know, the finer things in life. Check

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és a hálánkat mindig jobbnál jobb zenékkel fejezzük ki. Most például Jennifer Hudson érkezik, ez a Spotlight.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Azt meg pláne remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, egy csodás csütörtöki napot, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

sztori. Hey!

0: nem kopik.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.